ő fárad, és a többiek nem segítnek, és talán nem is értékelik. És ebből a lelkületből fakad az a keserűség, amely már nem tud örülni annak, amit tesz, hanem inkább számon tart, összehasonlít, és végül szemrehányássá válik. És ez nagyon fontos felismerés, mert itt látjuk meg, hogy nem csak az számít, hogy mit teszünk, hanem az is, hogy milyen szívvel tesszük. A legszebb szolgálatot is megmérgezheti az a lelkület, amely elismerést vár, és hogyha nem kapja meg, akkor megkeseredik. És Mártával szemben áll Mária, akiről azt mondja az Úr Jézus, hogy a jobbik részt választotta. És ha megkérdezzük, hogy mit jelent ez a jobbik rész, akkor az evangélium egy nagyon egyszerű választ ad. Mária leült az Úr lábához, és csak hallgatta az ő szavát. És ebben a képben benne van minden, mert nem állva hallgatja, nem félfüllel, nem valami más tevékenység közben, hanem megáll, leül, időt ad, és figyel. Mert megértette, hogy Jézus nem egyszerű vendég, aki azért jött, hogy kapjon, hanem olyan Úr, aki azért jött, hogy adjon, hogy önmagát adja, és ezért az első és legfontosabb dolog az, hogy hallgassuk őt, és kapcsolatban legyünk vele. És itt elérkezünk ahhoz, amit az Úr Jézus úgy fogalmaz meg, hogy egy a szükséges. És ez az egy nem más, mint a vele való kapcsolat. Az a csendes, figyelmes jelenlét, amelyben az ember megnyílik előtte, és hagyja, hogy az ő szava formája megerősítse, irányítsa, és ebből a kapcsolatból fakad aztán minden más, mert nem arról van szó, hogy ne kellene dolgozni, hogy ne kellene szolgálni. Szükség van Mártákra, szükség van azokra, akik végzik a feladatokat, de a sorrend az döntő jelentőségű. Mert ha a szolgálat megelőzi a kapcsolatot, akkor nyugtalansággá és keserűséggé válik. Ha viszont a kapcsolat van az első helyen, akkor a szolgálat is a helyére kerül és örömtelivé válik. És talán úgy is mondhatnánk, hogy az életünk olyan, mint egy forrás és egy pataknak a viszonya, mert a patak csak akkor tud folyni, ha van forrás. És hogyha elapad a forrás, akkor hiába akarjuk erőltetni a vizet, nem fog jönni. És ugyanígy a mi cselekedeteink, szolgálatunk, szeretetünk is csak akkor lesz élő és hiteles, ha abból a forrásból táplálkozik, amely Jézus jelenléte, az ő szava, az ő lelke. És talán ezért olyan fontos a csend az életünkben még akkor is, ha ma egyre nehezebb, mert körülöttünk minden zajos, gyors, sürgető, és gyakran úgy kezdjük a napot, hogy azonnal beleugrunk a tennivalókba, anélkül, hogy megállnánk egy pillanatra. És ilyenkor könnyen megtörténik velünk az, ami Mártával történt, hogy a sok minden között elveszítjük az egyet, ami igazán szükséges, pedig mennyire más lenne, ha a napunk elején időt adnánk a Jóistennek, az ő igéjének, ha olvasnánk egy rövid szakasz, ha hagynánk, hogy egy mondat elkísérjen bennünket, és hogyha ez a mondat irányt adna, rendezettséget hozna, és segítene abba, hogy ne csak tegyük a dolgokat, hanem jól tegyük a Jóisten akarata szerint. A Mária cselekedete az nem időpazarlás, hanem éppen az az idő, amely képessé tesz bennünket arra, hogy helyesen éljünk és szolgáljunk, mint amikor az ember megáll munka közbe, hogy megfenje a kasszáját, mert ha ezt nem teszi meg, akkor egy idő után hiába dolgozik, nem halad, mert

nincs él a szerszámán. És ugyanígy a mi életünkben is szükség van arra, hogy időről időre megálljunk, és a Jóisten jelenlétében élesítsük a szívünket és gondolkodásunkat. És hogyha most visszagondolunk a történetre, amellyel kezdtük, akkor talán még világosabbá válik az üzenet. Mert ott a családban mindenki jót akart, de nem figyeltek, és ezért lett rossz az eredmény. Ez a veszély bennünket is fenyeget, mert lehet, hogy tele van az életünk jó szándékkal, jó cselekedetekkel, jó szolgálattal, de ha hiányzik az a figyelem, az a kapcsolat, az az egy szükséges, akkor végül mégis félremegy valami. És éppen ezért Jézus ma minket is megszólít, ugyanazzal a szelíd, de határozott hanggal, amellyel Mártát szólította meg. Sok mindenért aggodalmaskodsz, és sok minden miatt töröd magad, pedig egy lenne a szükséges. Arra hív a történet, hogy ne égjünk ki a munkában, az élet hajszájában, hanem újra és újra töltsük meg a tartályunkat azzal, ami valóban éltet, a Jóisten szavával, jelenlétével, szeretetével. És ez a lelki tankolás nem luxus, hanem életmentő szükséglet. Nem az időpazarlás jele, hanem a bölcsességé. És Mária azért választotta a jobb részt, mert tudta, hogy munka mindig lesz, hogy helyette senki nem végzi el, és mindent megtalál. De az a pillanat, amikor Jézus a házában van, amikor szól hozzánk, hozzá, az nem jön vissza magától. És a kérdés csak az, hogy felismerjük-e, hogy meg kell állni, hogy le kell ülni, és figyelni kell. Mert Jézus bennünket is hív, akár a mai estén, hogy gyere, ülj ide mellém, tedd le a dolgaidat, ne félj, nem maradsz le semmiről. Sőt, épp ez az, amit nem lehet talán mással pótolni. Ha nem tankolunk, nem jutunk messzire. És nem csak mi maradunk le, hanem azok is, akik ránk számítanak. A gyerekeink, a házastársunk, a munkatársaink, mind ők fogják majd megérezni, hogy csak mi üresen zötyögünk. De ha ma töltődünk, akkor újra tudunk szeretni, újra tudunk figyelni, újra van bennünk erő, béke és türelem. És ne csak akkor menjünk, vagy jöjjünk tankolni, amikor már villog a lámpánk, hanem rendszeresen, tudatosan, mert az Úr nem csak azt akarja, hogy szolgáljunk, hanem azt is, hogy vele legyünk. A kérdés az, hogy meghalljuk ezt a szót, és merünk-e megállni, merünk-e ide leülni, merünk-e időt adni neki, mert ha igen, akkor nem csak az életünk talál vissza a helyes rendbe, hanem a szolgálatunk is megújul, és akkor már nem csak jót akarunk, hanem valóban jól szeretünk. Úgy, hogy közben nem veszítjük el azt az egyet, ami igazán szükséges. És talán, amikor itt a szentségimádásban letérdelünk, leülünk az ő lábaihoz, jó lenne egy picit elgondolkodnunk arról, hogy az életünk, az életem milyen tempót tükröz jelenleg. Inkább a Mártáit, aki sürög forog, aki nem látszódik ki a munkából, aki bele van állva teljesen, vagy inkább Mária lelkületét, aki azt tudja mondani, hogy most nem fontos a munka, most nem fontos a feladat, hanem a mester a fontos. Ő csak most van itt, holnap már nem. Mi az, ami a hétköznapjaimon konkrétan látszik? Milyen tempót üldözök most? Vagy mikor volt utoljára olyan csendes időm, amikor nem kértem, nem siettem, hanem csak figyeltem Jézusra? És mi az a sok minden, ami most lefoglal engem? Mi az, ami nyugtalanít?
és ezek között felismerem-e azt az egyet, ami valóban szükséges. Az Úr Jézus elmondta Mártának is, hogy ne törődjön sok mindennel, hanem nézze, hogy mit tesz Mária. A jobbik részt választja, és azt mondja, hogy ezt nem is veszíti el soha. Válasszuk mi is a jobbik részt, hogy ne veszítsük el azt soha. Amen.

0: Atyánk Istenünk, hálát adunk neked, hogy a te szent nevedben gyűlhettünk össze. Segíts minket, Uram, hogy ne csak fizikailag legyünk jelen, hanem a lelkünk hozzád könyörögjön, a 31. Zsoltárt együtt imádkozzuk a te dicsőségedre. Hozzád menekülök, Uram!
1: Hozzád menekülök, Uram!
0: Ne hagyd, hogy szégyent valljak!
1: Ne hagyd, hogy szégyent valljak!
0: Igazságodban szabadíts és ments meg engem!
1: Igazságodban szabadíts és ments meg engem!
0: Hallgass meg és siess hozzám!
1: Hallgass meg és siess hozzám!
0: Légy megmentő sziklám!
1: Légy megmentő sziklám!
0: Erős szabadító várom!
1: Erős szabadító várom!
0: Valóban te vagy a sziklám és várom!
1: Valóban te vagy a sziklám és várom!
0: Nevedért vezess és irányíts engem!
1: Nevedért vezess és irányíts engem!
0: Kimentesz a hálóból, amit elém vetnek!
1: Kimentesz a hálóból, amit elém vetnek!
0: Te vagy szabadulásom!
1: Te vagy szabadulásom!
0: Kezedbe ajánlom lelkemet!
1: Kezedbe ajánlom lelkemet!
0: Te megváltasz, Uram!
1: Te megváltasz, Uram!
0: Te hűség Istene!
1: Te hűség Istene!
0: Te gyűlölöd a silány bálványok tisztelőit!
1: Te gyűlölöd a silány bálványok tisztelőit!
0: Én azonban az Úrban bízom!
1: Én azonban az Úrban bízom!
0: Újonghatok és örülhetek jóságodon!
1: Újonghatok és örülhetek jóságodon!
0: Mert kegyesen tekintettél nyomorúságomra!
1: Mert kegyesen tekintettél nyomorúságomra!
0: És segítettél kínjaimban!
1: És segítettél kínjaimban!
0: Nem szolgáltattál ki ellenségem hatalmának!
1: Nem szolgáltattál ki ellenségem hatalmának!
0: Lábamat tágas helyre állítottad!
1: Lábamat tágas helyre állítottad!
0: Könyörülj rajtam, Uram!
1: Könyörülj rajtam, Uram!
0: Tele vagyok félelemmel!
1: Tele vagyok félelemmel!
0: Tekintetem komor a gondtól!
1: Tekintetem komor a gondtól!
0: Testem, lelkem összetörve!
1: Testem, lelkem összetörve!
0: Gondokban múlik életem!
1: Gondokban múlik életem!
0: Éveim sóhajokkal vannak tele!
1: Éveim sóhajokkal vannak tele!
0: Erőm megtört a nyomorúságban!
1: Erőm megtört a nyomorúságban!
0: Csontjaim mind megroppantak!
1: Csontjaim mind megroppantak!
0: Gúny tárgya lettem ellenségeimnek!
1: Gúnytárgya lettem ellenségeimnek!
0: Szomszédaimnak szégyenük!
1: Szomszédaimnak szégyenük!
0: Barátaimnak félelmük!
1: Barátaimnak félelmük!
0: Akik az utcán látnak, kitérnek előlem!
1: Akik az utcán látnak, kitérnek előlem!
0: A szívek elfeledkeznek rólam!
1: A szívek elfeledkeznek rólam!
0: Mintha halott volnék!
1: Mintha halott volnék!
0: Olyan lettem, mint az összetört edény!
1: Olyan lettem, mint az összetört edény!
0: Hallottam a tömeg suttogását!
1: Hallottam a tömeg suttogását!
0: Körülöttem csupa borzadály!
1: Körülöttem csupa borzadály!
0: Csoportokba verődtek!
1: Csoportokba verődtek!
0: És meg akartak ölni!
1: És meg akartak ölni!
0: De én benned bízom, Uram!
1: De én benned bízom, Uram!
0: Azt mondom, te vagy Istenem!
1: Azt mondom, te vagy Istenem!
0: Az időm a te kezedben van!
1: Az időm a te kezedben van!
0: Ragadj ki ellenségeim és üldözőim hatalmából!
1: Ragadj ki ellenségeim és üldözőim hatalmából!
0: Deríts szolgádra arcodat!
1: Deríts szolgádra arcodat!
0: Ments meg irgalmasságodban!
1: Ments meg irgalmasságodban!
0: Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak!
1: Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak!
0: hiszen téged hívlak.
1: Hiszen téged hívlak.
0: A gonoszok valljanak szégyent.
1: A gonoszok valljanak szégyent.
0: Némuljanak el.
1: Némuljanak el.
0: És szálljanak sírba.
1: És szálljanak sírba.
0: Némuljanak el a hazug ajkak.
1: Némuljanak el a hazug ajkak.
0: Amelyek az igaz ellen szólnak.
1: Amelyek az igaz ellen szólnak.
0: Rátarti gőggel és megvetéssel.
1: Rátarti gőggel és megvetéssel.
0: Mély nagy a te jóságod, Uram.
1: Mély nagy a te jóságod, Uram.
0: Amit azoknak tartogatsz, akik félnek téged.
1: Amit azoknak tartogatsz, akik félnek téged.
0: Ki is nyilvánítod az emberek szeme láttára.
1: Ki is nyilvánítod az emberek szeme láttára.
0: Azokon, akik hozzád menekülnek.
1: Azokon, akik hozzád menekülnek.
0: Tekinteted pajzsával befödöd őket.
1: Tekinteted pajzsával befödöd őket.
0: Az emberek támadása elől.
1: Az emberek támadása elől.
0: Sátradban megvéded őket.
1: Sátradban megvéded őket.
0: A nyelvek rágalma elől.
1: A nyelvek rágalma elől.
0: Áldott legyen az Úr az erős városban.
1: Áldott legyen az Úr az erős városban.
0: Csodálatosan megmutatta nekem irgalmát.
1: Csodálatosan megmutatta nekem irgalmát.
0: Ijedtemben így beszéltem.
1: Ijedtemben így beszéltem.
0: Elutasítottál szemed elől.
1: Elutasítottál szemed elől.
0: De te meghallottad könyörgő szavam.
1: De te meghallottad könyörgő szavam.
0: Amikor hozzád kiáltottam.
1: Amikor hozzád kiáltottam.
0: Szeressétek az Urat, mint ti övéi.
1: Szeressétek az Urat, mint ti övéi.
0: Akik hűek hozzá.
1: Akik hűek hozzá.
0: Azokat az Úr oltalmazza.
1: Azokat az Úr oltalmazza.
0: De bőven megfizet azoknak.
1: De bőven megfizet azoknak.
0: Akik elbizakodva cselekszenek.
1: Akik elbizakodva cselekszenek.
0: Legyetek erősek és bátor lelkűek, mindnyájan.
1: Legyetek erősek és bátor lelkűek, mindnyájan.
0: Akik az Úrban reménykedtek.
1: Akik az Úrban reménykedtek.
0: Amen.
1: Amen.

0: Urunk Jézus Krisztus, szükségünk van, hogy támogass az engedelmesség lelkével, és az erős lelket megújíts bennünk, hogy el tudjunk kísérni ezen a keresztúton, őszinte tiszta szívvel és lélekkel, első helyre téve tégedet, megemlékezvén a te kínszenvedésed, halálod és feltámadásod által, hogy mindaz, ami gátol, ami elszakít tőled, ami rossz útra, göröngyös útra vezet bennünket, azokat mind átadjuk neked, letegyük isteni szent lábaid elé, hogy megtisztult szívvel és lélekkel hálát tudjunk adni mindazért, amit tettél, teszel és tenni fogsz értünk. Amen.
1: Amen.
0: Első állomás. Pilátus halálra ítéli Jézust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Urunk Jézus Krisztus, te a testélet ige, az igazi világosság, te a bűntelen, ott állsz egy földi helytartó előtt, aki néz, de nem lát, aki nem érti, hogy mi is történik valójában. Uram Jézus Krisztus, nem kerested a magad igazát, nem magyarázkodtál, nem fenyegetőztél, hanem megálltál, és az Atya akaratában maradtál. Pilátus látja, hogy a tömeg vádol téged, de azt nem látja, hogy mekkora hamisság, mekkora hazugság van ebben a tömegben. Valamit felfogott abból, hogy te bűntelen vagy, hogy a vádak alaptalanok, de mégis enged a tömeg nyomásának. Megkérdezi, hogy mi az igazság, de azt nem várja meg, hogy megtanulja, vagy megtudja tőled, hogy mi az igazság. Úgy gondolja, hogy hatalma van fölötted, és nem tudja, hogy a hatalom onnan felülről való, hiszen te magad mondtad, Jézusom, hogy nem lenne hatalmad, ha onnan felülről nem kaptad volna. Uram, én előtbe hozok minden földi helytartót, mindazokat, akiknek hatalom van a kezükben, és ezt a hatalmat hatalmaskodásra használják, amikor háborúkat szítanak, amikor saját erejüket, saját ötletüket és meglátásukat akarják kivitelezni. Azokat, Uram, akik meglátják az isteni igazságot, de mégis engednek a tömeg nyomásának, a sötétség hazugságának, és végül Pilátushoz hasonlóan kezüket mosva úgy gondolják, hogy nem részesei annak, ami történik, és nem vállalnak felelősséget, és a következményekkel nem számolnak. Uram, én önmagamat is előtbe hozom, ha bármikor nem álltam ki a te igazságod mellett, ha akár a tömegnek a nyomása, jobban befolyásolt, mint a te jelenléted. Ha bármikor megalkuttam, csak azért, hogy tetszedjek másoknak, vagy a világnak. Tévedtem, Uram, bocsáss meg minden tévedésemet, mert nem kiálltam az igazság mellett, az igazi igazság mellett, hanem szövetkeztem én is a hamissággal. És ugyanúgy, ahogy Pilátus, én is megmostam a kezem, hogy talán most nem én kell szóljak, mert ez a papok dolga, vagy mások dolga. Segíts, Uram, hogy ne kezünket mossuk, és ne kezemet mossam, hanem kitartsak a te igazságod mellett. Hogy Pilátushoz hasonlóan ne elítéljelek, hanem valóban megmaradjak a te jelenlétedben. De ha erről megfeledkeznék, akkor kérlek, hogy könyörülj rajtam.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Második állomás. Jézus vállára veszi a nehéz keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Urunk Jézus Krisztus, te válladra vetted a keresztet, és a kereszttel együtt az egész világ bűnét, minden terhét és minden fájdalmat. És szeretetből tetted ezt, hogy szabaddá tedd az embert. Elviselted helyettünk a gyalázatot, azért, hogy nekünk életünk legyen, és az bőségben legyen. Én megköszönöm neked, Jézusom, hogy az én bűneimet is magadra vetted, és hogy itt és most ennél az állomásnál letehetem lelkemnek minden terhét, minden fájdalmat is, minden gyötrelmét, minden bűnt és minden bűnre való hajlamot. És újra elfogadhatom a te szabadító kegyelmedet, hiszen meg van írva, hogy akit a fiú tesz szabaddá, az valóban szabad lesz. De látod, Uram, hogy sokszor hiába valóság az életem, ha te szabadító kegyelmed. Sokszor magamat akarom megváltani, sokszor én akarom magamnak kiharcolni. Én akarom irányítani a dolgokat, és nem tudok fejet hajtani az atya akarat előtt. Uram, kérlek téged, áraszd ki rám a te áldásodat és a te kegyelmedet, hogy minden körülmények között követni tudjalak, hogy ne akarjam én a saját teremet cipelni, hogy oda tudjam tenni a tiédhez az enyémeket, hogy egyesíteni tudjam a szenvedéseimet a tiéddel, hogy az a dicsőséget tudjon beteljesedni ezek által az én életemben és mindazok életében, akiket előttbe hozok. És valahányszor nem így teszek, Uram, könyörülj rajtam.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Harmadik állomás. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Nagyon nehéz órák után a Getsemáni kertben már vért izadtál, Uram. Töviskoszorút raktak a fejedre. Csúfot üztek, Uram. Kigúnyoltak, legböpködtek, még egy nehéz keresztet is a vállatra raktak. És te ezt mind tűrted, Uram, azért, mert szeretetből jöttél közénk. Ezt a sok rosszat, amit te eltűrtél ezekben az órákban, szeretet nélkül nem lehetett volna végigcsinálni. De Uram, a tested emberi test volt, és nem bírta tovább, elestél. De te azt is tudtad, Uram, hogy nem maradhatsz a porban. Te nem azért jöttél, hogy félúton elesve ott maradj. Te azért jöttél, Uram, hogy megtaníts nekünk, hogy szeretetből, minden nehézségből föl lehet állni. Köszönöm, Uram, hogy ezt a szeretetet megtanítottad nekünk. De látod, én pór ember, hányszor elestem. De te ott voltál, te segítettél, te nem engedted, hogy a pórban maradjak. Te újra és újra kinyújtottad felém a kezed, hogy fel tudjak állni. Köszönöm, Uram. Köszönöm, Uram, hogy küldött a te szent lelkedet, hogy én is meglássam azt, hogy ha valaki pórba van, ha valaki leesik, nem bírja az élet nehézségeit, leesik, akkor te küldöd a szent lelked, és megnyitod a szememet és a szívemet, hogy észrevegyem azt az embert, aki a földön van, és nem még egyet rugirak rajta, hanem a te segítségeddel, a te szereteteddel felemeljem. De ha nem így tennék, Uram, könyörülj rajtam.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Negyedik állomás. Jézus édesanyjával találkozik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Drága Jézusom, ezen a fájdalmas szenvedésekkel tele úton édesanyáddal találkozol. Azzal az anyával, aki igent mondott az atya akaratára, és mindvégig melletted volt, születésedtől halálodik. Azzal az édesanyával, akinek törjárját a szívét, akinek megjövendölték, hogy fiút szül, nagy lesz ő, és királyságának nem lesz vége. Drága szűzanyám, ezen a göröngyös úton is látod Jézus nagyságát, királyságát. Uram, tekintetetek találkozik, és már nem szükségesek a szavak. Drága Jézusom, ezen az állomáson elődbe hozom az édesanyákat, azokat az anyákat, akik nem fogadták el, és nem fogadják el a te ajándékodat, a gyermeket. Talán félelemből, szégyenből, tudatlanságból, vagy mert minden egyéb fontosabb. Bocsáss meg, Uram, nekünk, bocsásd meg gyilkos hajlamainkat. Azokat az édesanyákat is hozom, akik világra hozzák gyermekeiket, és magukra hagyják. Nem tudják, vagy nem akarják megélni anyaságukat. Irgalmazz nekük, Uram. De jövök azokkal az édesanyákkal is, akik szeretettel nevelik gyermekeiket. Szeretettel nevelték föl, és most fájó szívvel imádkoznak értük. Mert ez a gyarló világ fogságban tartja őket, és nem tudnak a te gyermeketként élni. Hallgasd meg imáikat, Uram. Uram Jézusom, te adtál nekünk égi édesanyát. Annyit könyörgünk és koldulunk, de most is kérjük, Uram, hogy anyai hivatásunkban töltsön be az ő lelkülete. De ha azt az ajándékodat sem tudnánk elfogadni, könyörülj rajtunk, Uram.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: 5. állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszthordozásban. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszten által megváltottad a világot.
2: Drága Jézusom, drága tested összetörve, hány sebből vérzel, Uram, kifáradva viszed a keresztet, de nem panaszkodsz, nem siránkozol, hogy nem bírod, Uram, hanem némán tűröd a szenvedést, mégis a katonák észreveszik, hogy nem bírod tovább, hogy lehet, hogy nem bírod ki végig ezt az utat, és sietetni próbálják a dolgot. Ezért Cirenei Simont, aki a mezéről jön hazafelé, kényszerítik, hogy segítsen neked a kereszthordozásban. Simon leinte ellenkezik, miért pont ő, miért pont most, de ahogy melléd áll, Uram, is találkozik a tekintetetek, biztos, hogy megért valamit ebből a végtelen szeretetből, amivel te viszed a keresztet, Uram, azért, hogy végbe vidd az Atya akaratát, azért, hogy megválts minket. Biztos, hogy megérezte Simon ezt a szeretetet és ezt a döntést, hogy ki akarsz tartani, hogy nem adott fel. Uram Jézus, köszönjük, hogy ezt vállaltad értünk. És kérlek, Uram, hogy küldjél segítséget nehéz helyzetben levőknek, küldjél Simonokat, hogy nehézségeiket könnyítsék, Uram. Köszönöm, hogy engem is, minket is küldesz másoknak segíteni, de bocsáss meg, Uram, hogy nem mindig tudom, vagy tudjuk örömmel fogadni. Van, mikor zúgolódom, Uram, bocsáss meg ezért, és add, hogy mindig önzetlenül tudjak segíteni. De köszönöm, Uram, hogy alázatra is tanítasz, most is, újra meg újra, hogy tudjam elfogadni a segítséget, amikor szükség van, hogy ne mindent magamtól akarjak megoldani, hanem belássuk, Urunk, amikor segítségre szorulunk. Köszönöm, hogy te mindig tanítasz és segítesz, de ha nem sikerül rád figyelni, könyörülj rajtunk, Urunk.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Hatodik állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Keresztet által megváltottad a világot.
2: Igen, Uram, Veronika, akik bátor nő, kiválik a tömegből, és hozzád siet, gyors kendőjét nyújtja neked, hogy valójában a te véres, köbdös, leköbdös arcodat letörője. Így felragyogott a te arcod, drága Uram, és gyors kendőjébe nyújtod te arcod fényét, így adod vissza Veronikának, jelezve, hogy a szeretetből fakadó cselekedet. Igen, kedves, a te színed előtt. Uram, bocsáss meg nekem, oly sokszor gyenge vagyok, sokszor beengedem a félelmet, s ha nem tettem mindig azt, amit te elvársz tőlem, bocsáss meg nekem. Arra kérlek, hogy erősítsél meg, hogy mindent, amit gátolja a szolgálatomat, azt átadom te neked, hogy erősítsél meg, hogy az irántad való szeretet tegyen engem képessé a szolgálatra, amit a te nevedben, szeretetből, alázatból, engedelmességből akarom megtenni, hogy minden helyzetben a te arcodat lássam a szenvedőben, a nélkülözőben, vagy a betegekben. Ezt köszönöm, hogy ebben segítesz nekem, és megáldasz, hogy valójában a te nevedben győzedelmes leszek megtenni, de ha mégis nem úgy tennék, kérlek, könyörülj rajtam.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Urunk Jézus Krisztus, te másodszor esel a földre, a nehéz kereszt súlya alatt, a mi bűneink súlya alatt, Uram. Megváltó Jézusom, a keresztútnak ezen az állomásán én hálát adok neked, hogy az én bűneimet felvitted a keresztre, Uram, és megfizetted az adós levelet, az én bűneimért, tévedéseimért. Kérlek, Jézusom, segíts nekem, hogy teljesen át tudjam adni minden bűnös szokásomat, visszatérő bűneimet, amelyek még gátolnak abban, hogy teljes Isten gyermeki szabadságban kövesselek és szolgáljalak téged. Jöjj segítségemre, Uram, és segíts nekem, hogy átadjam, hogy megtagadjam, hogy teljesen szabad legyek tőlük, Uram, és többé ne befolyásoljanak. De hogyha nem sikerülne, akkor könyörülj rajtam, Istenem.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Nyolcadik állomás. Jézus vigasztalja a siránkozó jeruzsálemi asszonyokat. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Drága Jézusom, te asszonyokkal találkozol a ma véres utad során, akik sajnálnak téged. Van, aki csak kíváncsiságból ment oda. Még az is lehet, Uram, hogy

0: Azt mondod nekik, hogy ne engem sírassatok, hanem sírassátok magatokat és fiaitokat. És Uram Jézus, még ennyi sok év után is minden szavad, mondatod, Uram, fontos üzenet számunkra. Engem is, Uram, ez a mondatod mély önvizsgálatra késztet. Hogy felmérjem, Uram, eddigi életemet úgy őszintén, szépítés nélkül, minden cselekedetemet, tettemet. Ránk bízszál, Uram, gyerekeinket ránk bízszad, megajándékoztál velük, és felelősséggel tartozunk irántuk. De nem vagyok túl büszke magamra, Uram, amikor átvilágítom úgy őszintén ezt a felelősséget, amivel tartozok. Nekik, neked, a világnak. Bocsáss meg nekem, Uram. Add, Uram, hogy ne másokban keressem a hibákat. Segíts nekem, Uram, hogy elsősorban önmagam valássam, hogy szükség van változásra, és ne csokorba szedve, Uram, mások tévedéseit, bűneit, észrevételeimet próbáljam el takarni a bűneimet, hibáimat. Add, Uram, hogy elsősorban én változzak, hogy megújulhassak benned általad, hogy eszközként használhass, Uram, az én szeretteim, családom, környezetem életében. Adj nekem, Uram, tisztán látást, hogy igazságot fényében, Uram, hiteles keresztényként élhessek, téged követve. Kérlek, könyörülj rajtam.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: 9. állomás. Jézus harmadszor esik el a keresztsúly alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Nehéz volt a kereszted, Jézusom. Nehéz volt az út, a kínszenvedésekkel teli nap, és te harmadszor is elestél.

0: Uram Jézusom, én elődbe hozom az egész életemet, minden elesésemet, minden tévedésemet. Amikor nem az Atya akarata szerint cselekedtem, elődbe hozom azokat az éveket, Uram, amikor nem ismertelek téged. Nem ismertem azt a lehetőséget, hogy hozzád fordulhatok minden gondommal, minden nehézségemmel. Csak egy vallásosságban éltem, és tudatlanságban. De ez nem mentség az én tévedéseimre. De te megmutattad, Uram, ezekben az években is a te végtelen szeretetedet és irgalmadat, amivel nem engedted, hogy még mélyebbre süllyedjek. Még akkor is, ha akkor én ezt nem láttam, nem ismertem fel, és nem törődtem veled, nem törődtem a te igazságoddal és a te akaratoddal, csak a világgal. De köszönöm, Uram, hogy te ezekben az években is fogtad az én kezemet, nem engedted el. Elődbe hozom azt az időszakod is, amikor megismertelek téged, de mégis elestem, és elesek nem háromszor, hanem nagyon sokszor, mert nem figyelek rád, mert még mindig nem te vagy az első helyen, mindig és mindenben. Még mindig elterelődik a figyelmem. De köszönöm, Uram, hogy te annyira szeretsz, és nem csak engem, hanem mindnyájunkat. És tudod, hogy mi gyengék vagyunk, és gyarlok vagyunk. Hiszen te mondottad, hogy nélküled semmit nem tehetünk. Bocsáss meg, Uram, hogyha még mindig sokszor a világ fontosabb nekünk. Még mindig azt hiszük, hogy mi megtehetjük. Még mindig úgy látjuk, hogy mi jobban tudjuk. És sokszor túl elfoglaltak vagyunk. Túl sietünk, és mindent is akarunk. De elcsendesedni azt oly nehezen tudunk. Hisz te csak a csendben tudsz szólni hozzánk. Nem erőltetsz semmit, és nem szaladsz utánunk, hanem megvárod, amíg újra hozzád fordulunk. Én köszönöm, Uram Jézusom, hogy annyira szeretsz, hogy bárhányszor elesek és elesünk, de ha igazán megbánjuk teljes szívünkből és hozzád kiáltunk, akkor te mindig visszafogadsz. Irgalmas vagy. Nem ítélsz meg minket. Nem úgy nézel ránk, mint a világ. Nem kibeszélsz, nem kigunyolsz, nem kárörvendve, hogy ugye megmondtam, hanem azzal a végtelen szeretettel, amire mi emberek képtelenek vagyunk, azzal az igaz, tiszta szeretettel és irgalommal visszafogadsz, fölemelsz, és megmutatod, hogy föl tudunk állni, de csak veled, csak ha veléd kapaszkodunk. Köszönöm, Uram, hogy megmutattad, hogy igenis föl lehet állni bármilyen tévedésből, bárhonnan bármit tettünk. Ha bűnbánat van a szívünkben, akkor mindig újra lehet kezdeni, mindig visszafogadsz. De ha nem rád figyelnénk, ha nem hozzád fordulnánk a nehézségeinkben, akkor könyörülj rajtunk, Urunk.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Tizedik állomás. Jézust megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: A megaláztatásnak ezt a formáját is el kell viselned, hogy mindenettől megfosztanak, még a ruhádat is elveszik, és ha az arcod nem lenne annyira összetörve, és nem lennél ennyire elgyötörve, még az örömöt is láthatnánk rajtad, hiszen te nem ragaszkodsz semmilyen világi dologhoz, nem kell neked semmi, ami múlandó. Mindent odaadsz. Mekkora szeretett tanúságot teszel, Uram? Értem. A porszemért. Mindent hajlandó vagy elviselni. Mindent hajlandó vagy odaadni. És eközben, Uram, én azt látom, hogy annyi mindenhez ragaszkodok, ami a világból való. Az elképzeléseimhez, a vágyaimhoz. És valahogy nem sikerült téged első helyre tenni, de nem hogy elsőre, hanem másodikra se, sőt harmadikra se. És bocsáss meg nekem, Uram, de olyan sokszor ki is zárlak az életemből teljesen. Mert saját erőből akarom én ezeket megoldani. Létrehozni, megvalósítani. Jöjj segítségemre, Uram! Jöjj segítségemre, hogy felismerjem, hogy nálad nélkül üres az életem, és hiába veszem magam körbe javakkal, szép dolgokkal, semmim nincs nélküled, Uram. Jöjj segítségemre! Jöjj és nyisd fel a szemem, hogy ne csak nézzek, hanem lássak is. Hogy ne feledkezzek meg soha a te tanításaidról. Hogy tudjalak téged első helyre tenni az életemben. De ez adj nekem akaratot, Uram, hiszen sokszor az akaratommal van a baj, hogy nem akarlak, nem hogy nem tudlak. Olyan sok hiába valóságra fecsérelem az időmet, és belé gondoltam, hogyha ezeket veled tölthetném, ha ebben az időben a te dolgaiddal foglalkoznék, mennyivel másabb lenne az én életem. Jöjj segítségemre, Uram, jöjj, hogy tudjak átadni neked mindent, mindent, az életemet is. Hiszen hol van az jobb helyen, hanem a te tenyereden. Hogy szabad tudjak lenni minden rabságtól, ami a világhoz köt. Hogy teljesen tiéd tudjak lenni. De a tévegéseimben ismét a nem jó utat választanám, és ismét nem te lennél a ragaszkodásom tárgya, hanem a világ és a mulandóság. Könyörülj rajtam, Uram!
0: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: 11. állomás. Jézus testét a keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Igen, Uram Jézus Krisztus, te odaadtál mindent. Te nem ragaszkodtál istenségedhez, hanem odaadtál mindent, kiüresítetted önmagadat, földre jöttél, emberré lettél, megaláztad önmagadat, engedelmeskedtél az Atya akaratának, kitartottál az Atya szeretetében mindvégig, a kereszt halálig. És úgy, ahogy te mondottad, Uram, mindent, amit cselekedtél, mindent, amit mondtál, az az Atyától volt. Semmit sem cselekedtél a te akaratodból, semmihez sem ragaszkodtál, nem voltak elképzeléseid, nem voltak elvárásaid, hanem mindvégig az Atyával kapcsolatban voltál. Kitartottál, Uram, egészen a kereszt halálig. Uram, én elédbe hozom minden olyan alkalmat az én életemben, amikor nem tudtam engedelmeskedni, minden olyan cselekedetemet, vagy szavamat, amikor nem tudtam megmaradni alázatosságban, szeretetben, amikor nem tudtam önmegtagadást gyakorolni, amikor a saját elképzeléseim után mentem. Kérlek, Uram, jöjj segítségemre, és köszönöm, hogy nem vetsz meg, nem ítélsz meg, és irgalmas vagy fölöttem, és mindannyiunk fölött. Köszönöm, Uram, hogy te megmutattad, hogy hogyan lehet engedelmeskedni, hogyan kell és hogyan lehet alázatosságot gyakorolni. Köszönöm, Uram, hogy tanítasz minket, hogy mi is ugyanúgy, ahogy Mária, a jobbik részt válasszuk, és először hozzád forduljunk, belőled merítsünk, hogy mint Márta valóban szolgálni tudjunk téged, irántad való szeretetből, embertársainkat, a szükségben levőket, Uram. De ha erről megfeledkeznék, könyörülj rajtam, Uram.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Kegyelmes Jézusom, megköszönöm neked, hogy meghívtál ezen az éjszakán, hogy itt térdelhetek a te szent lábaidnál, és rád figyelhetek, és szennyesen és méltatlanul te vársz rám, és eltörlöd minden bűnömet. Áldalak és magasztallak, hogy te meghaltál értem, és minden hívő embertársamért a Golgotán. Köszönöm, hogy halálod árán szabadok vagyunk minden bűnünk, minden tévejgésünk, minden romlottságunkból tiszták és szabadok vagyunk, Krisztusunk. Áldalak és magasztallak téged. Ezen az állomáson elődbe hozom azokat az embertestvéreimet, akik haláltusájukat vívják, Istenem. És azokat, akik halálfélelemmel élnek, azokat a gyermekeket, akik halálfélelemben élnek, akik tév tanításokban élnek és hisznek és félnek a haláltól. Kérlek, Jézusom, mutasd meg a te szent arcodat, hogy te legyőzted a halált, és hogy van élet a halál túl, mert te feltámadtál, és te az élet ura vagy. De elődbe hozom a gyászolókat, Istenem, az özvegyeket, az árvákat, a kétségbe esetteket, akik a ravatal mellett vannak, és siratják az ő halottjaikat. Kérlek, öleld át a te végtelen szereteteddel, és ragyogtass fel arcodot előttük, és zengd az ő fülükbe és szívükbe, hogy akik te benned bíznak, azok nem halnak meg soha. Kegyelmes Istenem, drága Jézusom, köszönöm, hogy mielőtt kijelentetted, hogy elvégeztetett és kilehelted lelkedet, ezelőtt is te a drága édesanyádra gondoltál, és Jánosra bíztad, János pedig rám. És tudom azt, hogy ránk is és szeretteinkre is gondod van. Kérlek, Jézusom, add, hogy erről soha meg ne feledkezzünk, de ha mégis elfelejtenénk, könyörülj rajtunk, Urunk.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: 13. állomás. Jézus testét leveszik a keresztről, és édesanyja ölébe teszik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert

Mennyei édesanyánk, az élet szerzőjét élettelenül adtuk vissza. A mi igenünk az hamis igen volt, a mi szavunk az hamis szó volt. A mi fülünk nem hallott, a mi szemünk nem látott. Mennyei édesanyánk, figyelmeztetésed mind a mai napig süket fülekre talál. Hiszen arra kértél, és kérsz nap, mint nap bennünket, hogy tegyük, amit Szent Fiad mond. Urunk Jézus Krisztus, Te mondottad is, a Te szavad örök igazság, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek téteket. Ó, bár legalább meghallgatnánk, de nem csak meg se hallgassuk, hanem meg se cselekszük, meg se tesszük. Legyetek irgalmasak, mint a ti mennyei atyátok. Ó, Urunk Jézus Krisztus, napok, hónapok és évek telnek el, hogy még a fejünket is elfordítsuk egymás felől, a szívünket bezárjuk, börtönné tesszük, és nem tudunk irgalmas szívűek lenni. Te mondottad, hogy irgalmat akarok, és nem áldozatot. Ó, Urunk Jézus Krisztus, bocsáss meg nekünk kőszívűségünket. Te mondottad, Urunk Jézus Krisztus, hogy keressétek Isten országát, és annak igazságát, a többi megadatik. Ó, légy irgalmas fölöttünk! Oly messzire vagyunk a te országodtól. Meg se érdemeljük ígéretedet, Urunk. Azt akarod, hogy ott legyünk, ahol te vagy. Nem érdemeljük meg, Istenem, még ígéretedet, se nem, hogy tetteidet.

0: hívsz és vársz bennünket. Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik az élet terjét hordozzátok, és én felüdítelek titeket. Ó, Úrunk Jézus Krisztus, bár meg tudnánk tenni, bár akarnánk megtenni, bár hozzád jöhetnénk, bíznánk benned, bíznánk a te tetteidbe, cselekedetedbe. Köszönöm, hogy a mai estén is itt és most segíteni akarsz rajtunk, Istenem. Hogy mi is engedelmesek legyünk, és szeretett gyermekeid legyünk, irgalmas tanítványaid legyünk, hűséges követőid legyünk, hogy igazán Krisztusiak legyünk, hogy hozzád tartozzunk, hogy látszódjék rajtunk, hogy a te tanítványaid és követőid vagyunk. Ha továbbra is még a világ uralna a mi életünket, nem a te igéd, az örök életet adó igéd, akkor könyörülj rajtunk, Urunk.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: 14. állomás. Jézus testét a sírba teszik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Arimátiai József elkéri Jézus testét Pilátustól, és egy új sírba helyezi. Igen, Uram Jézusom, a te élettelen tested ott van a sírba. De a sötét síron keresztül felragyog a te világosságod, Uram. Az örök élet világossága, fénye, hogy mindazok, akik szeretteiket elveszítik, szeretteik koporsója mellett kétségbe vannak esve, fájdalommal teli a szívük, tudjanak reménykedni, tudjanak abba bízni, hogy a halál nem a vég, hanem te élsz, és mi is élünk általad, Uram Jézusom. Köszönöm, hogy megismerhettelek téged. Akkor, amikor az én férjemet elveszítettem, akkor kerültem ebbe a közösségbe, Uram Jézusom, mert annyira el voltam keseredve, annyi fájdalom volt bennem. És akkor ebbe a közösségbe tapasztaltam még, hogy van még élet, van még remény számomra is, és mindazok számára, akik kétségbe vannak esve halálesetek alkalmával, amikor férjüket, feleségüket, gyermekeiket elveszítik. Uram Jézusom, te ott vagy minden gyászoló ember mellett. Te nyújtod a kezedet. Te simogatod, vigasztalod, bátorítod. Jézusom, oly nagy szükségünk van rád. Oly nagy szükségünk van rád, amikor kétségbe vagyunk esve. Amikor fájdalom gyötri a szívünket, lelkünket, szeretteink elvesztése miatt. De köszönjük, Uram, hogy az örök élet reménysége a szívünkbe van, és tudjuk azt, hogy nincs vége. Új élet, örök élet létezik mindazok számára, akik hittel fordulnak hozzád, Uram Jézusom. S ebben kételkednénk, és nem tudnánk elfogadni, könyörülj rajtunk, Uram.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: 15. állomás. Jézus feltámad halottaiból, és felmegy a mennybe. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Igen, Jézus Krisztus, föltámadtál, és fölmentél a mennybe. Mi hatalmas, Uram, ez a tett? Mi jó ezt nekünk tudni? És beléd vetett hittel élni ezen a földön, ebben a vándor életünkben. És mint rózsaszál, Uram, a sárba taposva bűnhődtél, helyettem. Bocsáss meg, Uram, hogyha nem figyelek erre, hogy közben azt hiszem, hogy én magam kell megváltsam a világot. És nem tudom a te kezedbe tenni teljesen gondjaimot, eseményeket az életembe. De látod te, Uram, életemet, látod életünket, látod törekvésünket, és tudom, hogy az Isten szeretőnek minden a javára válik. Tudom, hogy sose csapod el a kezünket. Feltámadtál, élsz, itt vagy közöttünk, és ha teljes szívből hozzád kiáltunk, úgy, mint a vak, aki azt mondta, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Te nem hagyod őt magára, hanem visszatérsz és meggyógyítod. Ezért hát árazd ránk lelkedet, Uram.
0: És megújítod a föld színét.

0: 16. állomás. Jézus elküldi nekünk a Szent Lelket. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Uram Jézus Krisztus, te minden ígéretedet beteljesítetted. Azt ígérted az apostoloknak, hogy elküldöd a Szent Lelket, a vigasztalót, az igazság lelkét. És pünkösd napján, amikor az apostolok az emeleti teremben voltak, kiárasztottad rájuk a Szent Lelket lángnyelvek formájában, és az addig félénk, bátortalan apostolok erőre kaptak, bátorságot kaptak. A te Szent Lelked erejével kiálltak a tömeg elé, és hirdették az örömhírt. Urunk Jézus Krisztus, áraszt ki ránk is a te Szent Lelkedet ma este, ma éjszaka, és minden nap, Uram, hogy a te Szent Lelked vezetésével éljük napjainkat, hogy ne tévelyegjünk, hanem az igazság lelkét befogadva a te igazságodban járjunk. Árasz ki, Uram, a szeretet tüzének lelkét, hogy minden gyűlölet tüzét kioltsa az emberi szívekbe. Töltsd be a te szereteteddel ezt a világot, Uram. Árazd ránk lelkedet.
0: És megújítod a föld színét.

0: És köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy a kegyelem árad, függetlenül attól, hogy mennyire vagyunk igazak vagy bűnösek. A te kegyelmed árad, függetlenül attól, hogy háború vagy béke van, függetlenül attól, hogy várjuk vagy nem. A te kegyelmed mindig árad. Uram, add, hogy ebből a kegyelemből semmit el ne pazaroljunk, hanem minél többet befogadjunk. Uram, mint egy folyó, amely hömpölyög, és mindent, ami az útjában van, félretaszít, úgy árazd ránk a kegyelmedet, hogy minden hiába valóságot félretaszítson a mi szívünkből, a mi lelkünkből, a mi életünkből, hogy egyre inkább elköteleződjünk melletted, hogy a te kegyelmedet nap mint nap gyümölcsöztessük embertársaink javára és a te dicsőségedre. Áradj, mint egy folyó, Uram, áradj ki a szívünkbe, itt a jelenlévők szívébe, itt az altemplomba, úgy, ahogy látomásban a próféta meglátta, hogy a holttenger is teljesen új életre kelt, úgy mi is, Uram, új életre keljünk, ezáltal a kegyelem által. És köszönjük, Urunk, hogy betöltesz minket. Amen.
1: Amen.

Örök életvize áradj ránk újra és újra, hogy sem beteg, sem gyötrelemben élő, sem semmilyen fogságban élő ne tudjon a sötétség hatalmában maradni. Köszönjük, Urunk, hogy a te szent lelked világossága betölti mindnyájunk szívét, betölti a mi lényünket, hogy valóban látszódjék rajtunk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Uram, akkora szükség van a mai világban, hogy jó reklámaid legyünk. Érints meg bennünket a te szent lelked erejével, a te szent lelked tüzével, hogy ne csak pislákoló mécsesek, hanem lobogó lánggal, tüzes lelkülettel éljünk, és oda vigyünk, ahol a legnagyobb szükség van. Oda, ahova talán mások nem mennének, de mi veled, benned és általad tudjunk elindulni, tudjunk helytállni. Uram, ezt a saját erőnkből nem tudjuk megtenni, de a te szent lelked erejével mindenre képesek vagyunk, hisz te magad mondottad, hogy a szent lélek, akit elküldesz nekünk, mindent eszünkbe juttat. Mindent megcselekszik bennünk és általunk. Oly nagy szükség van, Uram, a te szent lelkedre. Azért, hogy hiteles tanúságtevők legyünk, úgy, mint az első keresztények, akik nem féltek sem a haláltól, sem a fenyegetőzésektől, sem semmitől. Erősíts meg minket, Uram, hogy ne egymásra támaszkodjunk, ne a világra, ne a tudásunkra, ne mesterséges intelligenciára, hanem csak is a te szent lelkedre. És köszönjük, Szentlélek Úristen, köszönjük, hogy te hamarabb jössz, mint ahogy mi vágyunk és várunk. Ezért köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, és köszöntünk teljes szívünkből. Köszöntünk, és befogadunk.

Ó, jó, hogy itt vagy velünk, Szentlélek Úristen. Köszönjük, Urunk, hogy a Te jelenléted érezhető. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem üres kézzel jössz, hanem ajándékokat hozol nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy megnyitottad az utat, hogy a Te szent fiad, aki mindent odaadott értünk, valóban méltó legyen a dicséretre. Hiszen a Te jelenléted nélkül, Szentlélek Úristen, nem is tudunk helyesen imádkozni, nem is tudunk igazán dicsőíteni. Köszönjük, Urunk, hogy megérinted a mi ajkainkat, hogy az elkövetkezendőkben Jézus színe elé dicsérettel lépjünk. Ne csak kérjünk, ne csak panaszkodjunk, hanem hálát adjunk, hiszen a mi Urunk méltó a dicséretre. Köszönjük, Jézusunk, hogy a Te szent színed elé járulhatunk, hiszen Te magad nyitottad meg az utat. Te a királyok királya, minket, apró porszemeket befogadsz a Te jelenlétedbe. Köszönjük, Urunk, hogy a kárpid ketté hasadt, és nekünk bejárásunk van. Bejárásunk oda, ahova régebb csak a főpapok mehettek be. Ők is csak nagy ritkán, évente talán kétszer. Bocsáss meg, hogyha mi ezt a lehetőséget nem használjuk ki. Bocsáss meg, hogyha a szentségimádás valami szövegeknek az ismétlése. Uram, add, hogy a szívünkkel imádjunk. Add, hogy igazából hódoljunk a Te jelenléted előtt. Fogadd el a mi hozzád való járulásunkat, hogy tényleg a Te szent színed elé igazi alázattal, mély tisztelettel és hálával járuljunk.

0: Igen, Urunk Jézus Krisztus, Szent Színed elé járulunk, és járulok, hogy hódoljak neked, hogy hálatelt szívvel köszönjem meg mindazt, amit tettél, teszel és tenni fogsz az én életemben, az én családomban, a mi közösségünkben. Köszönöm, hogy a hónapnak hajnalán Szent Színed elé járulhatok, és te rád tekinthetek a megváltómra, az üdvözítőmre, az élő Isten egyszülött fiára, Isten bárányára. Köszönöm, hogy láthatlak, hogy hallhatlak. Látó szemet adtál, halló fület adtál. Hogy hódolhassak neked. Hogy eljöhessek hozzád testben és lélekben. Épségben és egészségben, hogy kitartsak te melletted, az élet szerzője mellett, a mindenség ura és Istene mellett. Te, aki itt maradtál közöttünk, hogy bátorítsál, hogy buzdítsál, hogy tanítsál, hogy gyógyítgasd a mi szívünket és lelkünket. Köszönöm, hogy te vagy a mi Urunk és Istenünk. És köszönöm, hogy segítesz abban, hogy figyelmeztetésedre rá tudjak figyelni és ráhangolódni. Hogy ne csak azt mondjam, hogy Uram, Uram, és nem teszem, amit mondasz, hanem segítesz, hogy ezt meg is tudjam tenni. Életemet rá tudjam építeni, azt szerint éljek, családtagjaimmal együtt, közösségemmel együtt, egyházammal együtt, egyházközségeinkkel együtt. Köszönöm ezt a csodálatos ajándékot, amelyek részese vagyok nap, mint nap. Hiszen te mondottad, Urunk Jézus Krisztus, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Köszönöm ezt a hatalmas nagy kincset és kegyelmet. Legyen áldott a te isteni jelenléted, ami életünkben most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

0: Hozom az ásaáldozókat, a birmálkozókat, hogy a tájállénítétet keressék, hogy beléd kapaszkodjanak ebben a nehéz világban, Uram Jézusom. Előtt behozom, drága Jézusom, az ima közösségeimet, minden egyes tagját, házassági évfordulóra készülő párokat, az együttlétüket, a te szereteteddel, a te alázatoddal töltsd be őket, Uram Jézusom. Előtt behozom Gárgályt, az ő gyógyulását, orvosait. Előtt behozom, Uram Jézusom, Alpárt. Legyen meg a te szent akaratod, Uram Jézusom, ott, ahol van, hogy a te döntésed legyen, drága Jézusom. Áld meg a szüleit, hogy hozzád kapaszkodva a te igazságodban legyen meg a te dicsőséged. Drága Jézusom, előtt behozom a családokat, a nehéz helyzetben lévő családokat, azokat a családokat, ahol testi-lelki bántalmak vannak, megkötözöttségek, akárhonnan is vannak, drága Jézusom, kérlek, öleld át őket a te hatalmas szereteteddel, a te hatalmas jóságoddal. De előtt behozom azokat az embereket is, akik még nem a házasság mellett döntöttek, vagy nem is tudnak dönteni, mert annyira becsapja őket a gonosz. Különösen az én kolléganőmet hozom előtt be, Uram Jézusom. Látod, hogy mennyire vágyódik a házasság szentségére. Kérlek, segítsd őt, hogy a te szent kegyelmeddel tudjanak rád hagyatkozni. Előtt behozom az én munkahelyemet, Uram Jézusom, az egység a szeretetre, az alázatra. Előtt behozom, Uram Jézusom, az óvonéniket, hogy a te szent kegyelmedből tudjanak táplálkozni, hogy a szeretet, a tisztelet tudják megtapasztalni, drága Jézusom. De előtt behozom a szülőket is, hogy ugyanúgy egységben legyenek az óvonénikkel, hogy egységben tudjanak vigyázni a gyermekükre is, tudjanak kommunikálni egységben, drága Jézusom. Hisz nagy szükség van már kicsike korban a te szeretetedre, a te alázatodra, a te türelmedre, Uram Jézusom. Előtt behozom, drága Jézusom, az én szüleimet. Köszönöm, hogy ez az ünneplés édesapámnak a 70 éves születése napján is, hogy ott voltál, jelen voltál. Akkor a hála van az én szívemben, drága Jézusom, hogy formálod a szüleimet is, a családtagjaimat is. Én köszönöm, Jézusom, hogy ennyire szeretsz minket. Előtt behozom az időseket, özvegyeket, akiknek nincsen segítségük. Kérlek, Jézusom, adjál nekem kellő erőt arra is, hogy nyisd meg az én szememet, álmémet, hogy tudjak rajtuk akkor ottan segíteni, hogy ne a fáradtságot búsuljam, hanem hogy kellően a te kegyelmedből tudjak nekik segíteni. Én köszönöm ezt is, Jézusom, hogy megtapasztalhattam ezt is a te kegyelmedből. Áldalak, dicsérlek és magasztallak most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

0: Áldlak és magasztallak téged, Úr Jézus Krisztus, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. És hálát adok neked, Uram, ezekért a percekért, amit együtt tölthetünk. Látod, Uram, milyen sokan gyűltünk össze a te nevedben, és ezért tudjuk és hisszük, Urunk, és érezzük, hogy itt vagy közöttünk. Áldott légy, Uram, ezért a kegyelemért. Azért, hogy megváltottál bennünket, és ezért vagyunk mi itt most, hogy téged dicsérjünk és magasztaljunk, Uram, és hálát adjunk neked, Uram, mindenért, ami körülvesz. Hálát adjunk a mi életünkért, azért, hogy világra hívtál bennünket, azért, hogy itt vagy nekünk, hogy rád figyelhetünk. Ó, köszönjük, Urunk, ezt a kegyelmet, ami betült bennünket. Én hálás vagyok neked, Uram, minden percért az én életemből. Hálás vagyok, Uram, minden eseményért. De legfőképpen, Uram, hogy megismerhettelek jobban, és ezért hálát adok, Uram, neked, hogy ide az ima csoportba vezettél az én utamban. Köszönök, Uram, minden tanítást. Köszönök, Urak, neked minden egyes eseményt, minden szolgálatot, ami által annyi kegyelembe volt részem. Csordultig van tele a szívem hálával, Uram. Ez a sok vérasztás, a szemináriumok, a találkozók, Uram, hétről hétre, ahol valóban a te nevedben oly sokan összegyűlünk. Add, Uram, hogy minél többen megérezzék ezt a kegyelmet, ami a te jelenléted által árad ki azt mi szívünkbe. Add, Uram, hogy minél többen örvendezzünk, és hálát adjunk neked mindenért. Azért is, Uram, amit megengedsz a mi életünkbe, Uram, mert nem minden fenékig tejföl, viszont így visszatekintve, Uram, te kegyelemmé tudod változtatni, Uram, a nehézségeket is. Hiszem, Uram, hogy minden megpróbáltatás azért történik, hogy formálj által a bennünket. Ezért világosíts meg a mi elménket, Uram, hogy valóban rád figyelve ezeket a kincseket magunkévá tehessük. Ó, áldott legyen a te szent neved, Uram, minden percért, és megköszönök neked, Uram, minden veled töltött percet. És köszönöm, Uram, hogy kirendelted azt is, hogy a te szent nevedben imádkozhatok másokért is. De hálás vagyok neked, Uram, mindazokért a testvérekért, akik akár egy imát is elmondtak értem. Hisz általuk annyi kegyelembe volt részem. Köszönöm, Uram, hogy ilyen sok testvért eszközként használsz, Uram, másoknak az életében, és ezt oly csodálatos megtapasztalni. Ó, hála van az én szívembe, Uram, mindenért. Áldlak és magasztallak téged. Dicsérlek és imádlak itt az oltári szentségben. A te melegségedért, a te szeretetedért, a te irgalmadért, Uram, hisz valóban megváltottál bennünket. Úgy szeretsz és olyannak, amilyenek vagyunk. Add, Uram, hogy minél többen megtapasztalják azt, hogy te az, a te irgalmad által, Uram, valóban szabadok lehetünk. Add, Uram, hogy valóban átadjuk neked mindazt, ami megkötöz bennünket, ami nem hagyja, hogy rád figyeljünk. Nyisd fel a mi szívünket, Uram, és adj kellő éberséget, és Isten félelmet ültess a mi szívünkbe, Uram. Ó, magasztallak téged a te jóságodért, a te végtelen szeretetedért. Áldott legyen a te szent neved, Úr Jézus, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

0: alázattal hódolok színed előtt, drága Jézus. Köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy szent színed elé jöhetek. Köszönöm, hogy ma itt lehettem, hogy nem mondtam le utolsó pillanatban az utat. Köszönöm, hogy a szívembe hozhattam a gyermekeimet. Kérlek, áld meg őket. Áld meg a te szent lelkeddel. Áld meg bölcsességgel. Adj szeretetet szívükbe. Áld meg engem is, hogy értük imádkozni tudjak, hogy hálát adjak. Áld meg a szolgálatot, amit elvállaltam, hogy minden a te dicsőségedre legyen, Jézusom, hogy mindenben a te neved dicsőjön meg, az együttlétben, az imában. Köszönöm, hogy mindenkor megsegítesz. Köszönöm, hogy megbocsátod minden gyöngességemet. Köszönöm, hogy erőt adsz. Köszönöm, hogy nem taszítasz el magadtól. Hála és dicsőség legyen neked. Hála és dicsőség szent nevednek örökkön örökké. Amen.
1: Amen.

0: Uram Jézus Krisztus, óriási köszönettel jöttem hozzád. Köszönöm szent jelenlétedet a fiam balesetébe. Köszönöm, hogy ott voltál, és nem engedted, hogy nagyobb baj történjen. Köszönöm, hogy a bekapott gyógyszereknek hatástalanítottad a mellékhatását. Köszönöm, hogy hatástalanítottad a CT vizsgálatoknak is a mellékhatását. Köszönöm, Uram Jézus, hogy olyan gyorsan a segítségére jöttél, és olyan gyorsan emelted ki abból az állapotából, amit még az orvosok se tudtak pontosan, hogy mi lesz. Köszönöm, hogy olyan nagyon szereted, és köszönöm, hogy már sok alkalommal megdicsültél az ő életébe. Bocsáss meg nekem, hogy abban a pillanatban beengedtem a kétségbeesést és a félelmet, és nem tudtam igazán beléd kapaszkodni. Csak igyekeztem, de nem teljesen úgy sikerült, ahogy sikerülnie kellett volna. De jöttél az én segítségemre is, Uram. Jöttél, és nagyon gyorsan kiemeltél engemet is abból az állapotból. És újra tisztán, őszinte hittel tudtam hozzád fordulni, hozzád imádkozni. És olyan csodát műveltél te ott, Uram, a sürgősségem, hogy a doktornő is csak ült, és szóhoz se jutott. És tudod, hogy az asszisztensnő oda jött hozzánk, és mit mondott? Azt mondta, hogy a hideg kirász, mert én itt nem látok minden nap. Én itt beteg gyereket látok, kétségbe esett szülőt is látok, de ilyet nem látnak, Uram. Ilyet nem látnak, hogy egyik pillanatból a másikba tud ember meggyógyulni, és eszméletén kívül lévő állapotából hirtelen helyre jönni. Ez csak veled volt lehetséges, Uram. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy az imák meghallgatásra találtok. Köszönöm, hogy nem várakoztattál sokáig abban a rossz állapotban. Köszönöm, hogy nagyon gyorsan ott voltál, és nagyon gyorsan cselekedtél. És ez a baleset, és az összes baleset is, ami történt még a fiammal, ebbe beleértve az őszit is, már ott is csoda történt a te kegyelmedből. Mind legyen a te dicsőségedre, Uram. És köszönöm, még egyszer köszönöm szent jelenlétedet az életembe, az életünkbe. Áldott légy, Uram, most is, mindörökké. Amen.
1: Amen.

0: Uram Jézusom, köszönöm neked, hogy nem mint koldus, hanem mint örökös jöhetek a te színed elé. Köszönöm, Uram, hogy örökese lehetek mindannak a jónak, amit te kereszt haláloddal kiharcoltál. Érettem, érettünk. Hogy amikor az életnek viharai elborítanak, amikor a csüggedés tölt el, Uram, te akkor is ott vagy. Kivezetsz a sötétből, arra a fényre, amelyre meghívtál. Arra, hogy többet lássak a világból, mint amit mutat. Hogy legyen bármennyire is rossz egy körülmény. Köszönöm, Uram, hogy te megmutattad, hogy te még abból is jót tudsz kihozni. Uram, most hozom a te színed elé az én lobbanékonyságomat. Bocsáss meg, Uram, hogy most sokszor adtam a gonosz léleknek oda ajkamat, kezemet, lábamat. Hagytam, hogy általam megbántsam másokat. És ahelyett, hogy a szeretet parancsát töltöttem volna be, inkább gyűlölet volt bennem. Uram, adj irgalmat mindazok szívébe, akiket megbántottam, legyen a szó, legyen a tett. Árasz ki irgalmadat, Uram, hogy ne romboljak oda, ahol megyek, hanem építsek, és valóban fény, világosság tudjak lenni a sötétben lévők számára. De bocsáss meg, Uram, azt is, hogyha amikor elrejtem azt a fényt, amit te szívembe adtál. Légy irgalmas, Uram, hogyha nem méltóképpen követlek tégedet, hanem kételkedve, hitetlenkedve. Köszönöm, Uram, hogy te nem hagysz egyedül életemnek útján, hanem jelen voltál a múltban, és jelen vagy a jelenben és a jövőben egyaránt. Hála és dicsőség neked most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

0: Áldalak, jó uram, áldalak, dicsítlek és magasztallak. Hálát adok neked a te végtelen szeretetedért, a te jóságodért, azért, hogy itt a te szent jelenlétedben tölthessük az éjszakát, uram, veled, a te közelségedben, ahol elmúlik minden gyötrelem, minden fájdalom, hogy átadhassuk neked minden gondunkat, nehézségünket. Köszönjük, Istenünk, hogy a te végtelen szereteted az, ami vágyat ad a szívünkbe, hogy másokért tudjuk felajánlani az éjszakánkat, hogy elődbe hozzuk mindazokat, uram, akik másképp képtelenek. Köszönöm, Jézusom, hogy a te végtelen szeretetet kiárad mindazokra, akiket a szívünkben hoztunk ide ma éjszaka, mert megkötözöttségben vannak, és nem tudnak kilépni, uram, de hisszük, hogy te mindenütt ott vagy, és velük is, Istenem. Uram Jézus Krisztus, te élő valóság, itt a te szent jelenlétedben kitárhassuk a mi szívünket, a lelkünket, és rád bízhassuk életünket. Uram Jézus Krisztus, én hálát adok neked a családom minden egyes tagjáért, legkisebbtől legöregebbig, uram, mindenkiért, és kérem a te áldásodat mindannyiunk életére, uram, hogy mindannyian megtapasztalhassuk a te szeretetedet, a te szabadításodnak örömét és kegyelmét, uram. De előttbe hozom, Jézusom, az én munkaközösségemet, mindazokat a gyerekeket, uram, akiket ránk bíznak. Köszönöm, uram, Jézus Krisztus, ezt a közösséget, ahova elhívtál, ahol megismertelek. Hála van a szívembe, uram, és hozom elődbe a városnapokat, ahol annyi ember megfordul, és mindenki keresi a világ csábítását, keresik, uram, ennek a mulandó világnak az örömeit, csillogását. Csak téged nem keresnek, uram. De Jézusom, te arra tanítottál minket, hogy az örök élet igéi nálad vannak. Segíts, hogy mindig nálad keressük a megoldást, és téged kérdezzünk meg minden felmerülő gonddal, nehézséggel, hogy mi a helyes és mit kell tegyünk, hogy ne a saját magunk akarata szerint cselekedjünk, uram, hanem úgy, ahogy te akarod, ahogy te elvárod. Uram Jézus Krisztus, én áldalak, dicsőítlek és magasztallak. Most és minden időben, minden nap, örökkön örökké. Amen.
1: Amen.

Isten Jézusom, dicsérlek, áldalak, magasztallak itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatát szívvel borulok le elődben, és hálát adok elsősorban a te szent jelén létedért, hogy jelén vagy, itt vagy, közöttünk vagy. Köszönöm, drága Jézusom, hogy meghívtál erre az éjszakára, és köszönjük, hogy igent mondhattunk. Hiszen te mondottad, Jézusom, hogy jöhetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és terheket hordoztok, én felüdítelek titeket. Igen, Uram, szükségünk van rád. Szükségünk van a te kegyelmedre, a te áldásodra, hogy áldásodnak hordozói tudjunk lenni, hogy téged tudjunk kivinni a világban, hogy lássák rajtunkon keresztül, hogy mi hozzád tartozunk, és a te szeretett gyermekeid vagyunk. Én hálás szívvel köszönöm meg mindazokat, akiket a szívünkbe hoztunk a mai éjszaka ide. Köszönjük, Jézusom, hogy a mi szerető szívünkön keresztül kiárasztod rájuk is a te áldásodat, a te kegyelmedet, hogy ők is megtapasztaljanak tégedet, hogy milyen jó itt lenni veled. Milyen jó érezni, Uram, a te közelségedet, a te szeretetedet, amit itt a legméltóságosabb oltári szentségen keresztül árasztasz mireánk. És mély hála van az én szívemben, hogy érezhetlek téged, hogy tapasztalhatlak nap, mint nap. Nap, mint nap érezhetem azt a szeretetet, amivel átölelsz, és megsimogatod a szívemet. Kisimogatsz az én lelkemből minden gyötrő fájdalmat, és te dicsősz meg, Uram Jézusom. Köszönöm, hogy annyi kegyelmet kaptam tőled. Annyiszor éreztem, Uram, hogy szeretsz. Te tudod, Jézusom, hogy én is szeretlek téged. Én is akarlak követni. Én is azt akarom, Uram, hogy a te igazságodban, a te akaratod szerint tudjak élni. Hiszen te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az, aki meghívtál erre az útra. És én köszönöm, hogy igen tudtam mondani. Te vagy az igazság, aki szabaddá teszel bennünket. És te vagy az, aki új élettel ajándékoztál még. Hiszen megnyitottuk a szívünket előtted, és vágyik a szívünk nap, mint nap az új életre, hogy új életet kezdjünk minden nap veled, benned és általad. Ezért van most hála az én szívemben. Áldalak, dicsítelek és magasztallak. Most és mindörökké. Amen. Amen.

0: Köszöntelek, drága Jézus! És hálát adok azért, a sok csodáért, amit tettél az életemben, hogy meghívtál a követésedre, és meghívtál ebbe az ima közösségbe, ahol közelebb kerülhetek hozzád a testvérek által. Sokat tanulhatok, hogy a te hozzád való szóláshoz, amit én eddig nem tudtam. Ezért nagyon-nagyon hálát adok, nagyon-nagyon hálát adok neked, Istenem, ezért, hogy elindítottál ezen az úton, és meghívtál, hogy kövesselek, és tanítványod legyek. Hálát adok, Uram, hogy elvégezhettem a szemináriumot, és ott sok-sok kegyelmet és tapasztalatot kaptam tőled, Uram, hogy megérintetted a szívemet, lelkemet. Hálát adok azért a sok kegyelemért, amiben részesítettél, és az adományokat, amiket kaptam tőled, Uram. Köszönöm, hogy ennyire szeretsz. Köszönöm a családomat, az édesanyámat, aki által nagyon sok mindent megtanulhatok az életben, és hogy felnevelt, tanított kiskorom óta, és mai napig. Hálát adok, mert az, hogy amióta a te utadat járom, azóta a mi kapcsolatunk is jobb lett minden családtagommal. Hálát adok ezért neked, Uram. Köszönöm a gyógyulásomat, amit egyszerűen nem is tudok szavakban kifejezni, ez nem elég, hogy köszönöm, sem a hála. Ennél sokkal több kell, legtöbbet kellene mondjak, de ezt érzed, Uram, és tudod, amit érzek, jobban mondva. Tudod, hogy mit érzek, milyen mély hálát és tiszteletet és alázatot ezért, hogy minden nap felébredhetek, és neked hálát adhatok azért a napért, minden napért, reggel, hogy kinyílik a szemem, és dicsérhetlek téged, Uram, és minden nap új életet kaphatok tőled, hogy a test meg segíts abban, Uram, hogy megmaradjak a kegyelmekben, és továbbra is téged tudjalak követni, Uram. Nagyon vágyódik a szívem, hogy értselek, halljalak még jobban, minden pillanatban. És bocsásd meg nekem, amikor eltévejedek, és hanyagolom az imádkozást, vagy éppen a Biblia olvasást. Tudom, érzem, hogy kéne tegyem, de tényleg én is Mártaként a feladataimat választom, a mindennapi feladataimat. Előbb azt elvégzem, aztán majd. És kérlek, Uram, segíts abban, hogy téged tegyelek első helyre, és mindig hozzá tudjak fohászkodni, amikor érzem az indítatást, Uram. Áldalak és magasztallak, dicsőítelek, és imádlak mindörökké. Amen.
1: Amen.

Igen, Uram, hatalmas és áldott Úr vagy, mindörökké. Áldalak és magasztallak, Uram, itt a Te jelenlétedért, hogy itt lehetünk, és dicsérhetlek és magasztallak. Egyedül Te vagy méltó a dicséretre. Köszönöm, hogy itt maradtál az oltári szentségben, hogy tápláljad a mi szívünket, lelkünket. Köszönöm azokat a sok jót, amit kegyelmedet, amit megtettél, értem, értünk. De köszönöm azt a nagy szeretetedet, hiszen annyiszor elmondod, hogy szeretsz engem, szeretsz minket, szeretetre méltó vagy, drága jó Uram. Köszönöm az életemet. Látod, Uram, Te ismersz engemet a legjobban. Ide hoztam a szívemet, a szívembet, lelkemet, s mindazt, ami bennem van, hogy átadjam Te neked, hogy be tudjalak teljesen fogadni az én szívemben, az én életemben. Első helyre tegyelek. Törekszek, igyekszek, Uram. Jöjj segítségemre, hogy el ne távolodjak tőled, egyre közelebb kerüljek hozzád. Köszönöm a munkát, a szolgálatokat, amiben a Te segítséged nélkül, a lélek nélkül, s a Te nevedben csak tudom megtenni a Te segítségeddel. Oly, nagyon sokat, sok a támadás hétről hétre, különösen a kórházban, amikor megyek, Uram. Áld meg ezt a szolgálatomat, ha továbbá is Te hívtál meg, hogy valójában Tégy szolgálatra készséges, hogy hittel, alázattal, szeretettel tudjalak elvinni a betegekhez. Áld meg, Uram, őket, hogy a betegek is beléd kapaszkodjanak. Te vagy az egyetlen orvos és szabadító és gyógyító. Csak a hitünk, csak a hit akadályozza meg a gyógyulást, Uram. Erre szükségünk van, az élő hitre. Szükségünk van rád, Uram, hogy téged megismerni, megismerjenek, megszeressenek, hogy gyógyulás, szabadulás csak általad jöhet, Uram Jézusom. Ma is ugyanaz a nagy hatalmú Úr vagy, aki ma is gyógyítasz és szabadítasz. Áldalak az én családomért, drága jó Uram. Áld meg, Uram, őket, hiszen valójában nem a Te utadot járják, de megköszönöm neked, hogy jó gyerekek. Valójában még nem hoztak szégyent rám. Csendes, jóra való, szófogadó gyerekek. Köszönöm azt az időt is, amikor megtérhetnek. Én rád bíztam, még jobban most rád bízom, hogy add, hogy a Te szereteteddel, és tudjak viszonyulni hozzájuk. Látod, Uram, az ők gyengeségeiket is, és mindazt a fogság, amiben vannak. Kérlek, Teremtő Istenem, drága jó Uram, szabadíts meg őket, mert csak Te tudod megszabadítani, de adj vágyat a szívükbe is utánad, hogy keressenek és megtaláljanak és megszeressenek, hiszen annyi jót megtettél velük, annyi mindent megtettél,
külsen Jocok a gyermekem, aki emberek életéről felel. Bocsáss meg minden emberi gyengeségét, hiszen látod, mennyire aggódik, csüggedik. De tudom, hogy mindig ott voltál vele, hiszen annyi éve nem történt semmi baj, mert te vezetted a kocsit is, őt is, és te segítetted mindig, amit megköszönök, és hálás vagyok, Uram. Köszönöm, Uram, ezt a közösséget. Köszönöm, Uram, hogy egyenként szeretsz minket, és velünk vagy, és erősítesz, és bátorítasz. Köszönjük, hogy megáldasz egyenként, hogy ki tudjunk tartani melletted, hogy valójában a te akaratodat tudjunk teljesíteni, hogy a te szeretetedet tudjunk befogadni és elvinni ott, ahol szükség van. Áldott légy mindenért, Uram, dicséret és hála mindenért. Tartsál meg mindnyájunkat, és áldjál meg, hogy erre az úton tudjunk haladni te veled és

felemelt kezekkel dicsérlek, Uram. Dicsérem és áldom a nevedet. És megköszönöm neked, Uram Jézus, hogy virasztásról virasztásra meghívsz engem. Megköszönöm neked, Uram Jézus, hogy találkozóról találkozóra hívsz. Ó, jó itt lenni, Uram. Ó, jó a te békédben lenni, Uram Jézus. Uram, hála van az én szívemben mindennapi kegyelmedért, amivel elárasztasz engem, elárasztasz minket, családomat. Uram, végtelen hála van az én szívemben ezért a közösségért is, hisz általuk ismertellek meg. Általuk tudtam meg, hogy mit jelent az, amikor a te szereteted felemel,

általuk tudtam meg, Uram, és általuk ismertem meg azt a sok kegyelmet, amivel megajándékoztál és megajándékozol, Uram. Uram Jézus Krisztus, megköszönöm neked a tegnapi napot. Köszönöm neked ezt a családi találkozást, ezt a családi találkozót. És előttbe hozom ezt az ifjú párt, Uram, akit megajándékoztál legszebb dologgal, egy élettel. Áld meg, Uram, őket, és adj szüleiknek bölcsességet, Uram, hogy majd, amikor közöttünk köszönhetjük a kisbabát, megismertessenek veled, megismertessék őt veled, Uram. Uram, én anyai szívemen keresztül jövök most hozzád. És megköszönöm gyerekeimet, de előtt behozom a kicsit. Uram Jézus, én itt is most átadom őt neked, Uram. Átadom is, kérlek. Szabadítsd meg őt kötözöttségeitől, Uram. És bocsáss meg kicsiny hitűségemet, Uram Jézus. Bocsáss meg, hogy néha csüggedek, de aztán mindjárt eszembe jut, hogy nincs nálad nagyobb és hatalmasabb Úr. És tudom, Uram, hogy egyedül te vagy az út. Tudom, Uram, hogy te vagy az egyetlen, aki őt megszabadíthatod. És köszönöm ezt neked itt és most. Tiszta szívből köszönöm ezt neked. Köszönöm a családom minden tagját. És köszönöm, Uram, hogy olyan nagyon szeretsz minket. Legyen áldva és magasztalva a te drága szent neved. Most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Úr Jézus, a legméltóságosabb oltári szentségbe. Köszöntelek, hálát adok minden kapott kegyelemért, végtelen szeretetedért, jelenlétedért. Hálát adok, hogy hálát adhatok, hogy meghívtál és kieszközölted számomra ezt az éjszakát virasztani veled, Uram. Jézusom, én a szívemet hoztam, és átadom neked. Kisimogass minden fájdalmat, szomorúságot, gyötrelmet, gyűlöletet és haragot az én szívemből, és megtisztítsd, megújítsd és szabaddá tedd, és betöltsd a te örömeddel, ahogy mindig is megteszed. De a szívembe hoztam mindazokat, akiket csak a szívembe hozhattam, határon innen, határon túlélő szeretteimet, családtagjaimat. De a betegeket is hoztam a szívembe. Drága Jézus, áld meg az én családom minden tagját, legkisebbtől legnagyobbig. De áld meg a betegeket, árasz ki rájuk gyógyító kegyelmedet, akik kórházban, műtét előtt vagy műtét után várják gyógyulásukat. De árasz ki minden egészséges gyermekedre, testvéreimre, a sérült gyermekekre. Árasz ki erre a közösségre, drága szent lelked, Uram, a szeretet, az öröm, a béke lelkét, hogy mindig örüljön és újogjon a szívünk. Áldalak, magasztalak, dicsérlek, dicsőítem drága szent nevedet, drága szent tested és véred táplálékáért, mert aki eszi a te testedet és issza véredet, abban élet van, és én ezt az életet akarom. És köszönöm, Uram, hogy megadod. Szeretlek, Jézusom, és százezerszer elmondom, szeretlek. Szelid és alázatos szívű Jézus, alakíts szívemet a te szerető szíved szerint. Áldott legyen a te szent neved most is mindörökké. Amen. Amen.

3 óra van az irgalmasság órája. Urunk Jézus Krisztus, mi most a te irgalmasságodba helyezzük magunkat, szeretteinket és ezt az egész zűrzavaros világot. És kérünk téged, légy irgalmas hozzánk a mi vétkeinkért, gyarlóságainkért. És arra azt kívánunk a te áldásodat, hogy felismerjük a te igazságodat, és minden körülmények között ki tudjunk tartani mellette. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.